0: hátradőlnek a felek, és azt mondják, hogy nincs is akkora vész. Mit szólsz
1: ez? Igen, de ez már egy kicsit olyan megoldás központú szagú, majd elmondom, hogy miért.
0: Nyilván, csak azt akarom mondani, ez egy szakma, ugye? Mikor szakma, mert az is igazság, hogy az emberek döntő többsége mégiscsak tanácsokat ad. Mi egymásnak tanácsot adunk. Üptre mindenki mindenkinek tanácsot ad, és rábeszél, hogy együtt maradjon Mariskával, vagy éppen hagyja ott a Mariskát, és csupa ilyen intenzív tanácsadások szól a minden nap életünk, az legyen liftbe, vonaton, akárhol. Ez így megy.
1: Igen, tehát hogy a hétköznapi életünkben, úgymond ebben a laikus önkéntesen megoldom a szomszédom meg a barátnőm életét, hogy abszolút, hogy megmondjuk a tutit.
0: Igen, és akkor ez mitől szakma?
1: Mert hát ez attól szakma, hogy ilyen direktben nem mondjuk meg a tutit, hanem egész egyszerűen próbálunk kérdésekkel rávezetni, erőforrásokat kiszedni belőled, minden olyan dolgot, amiből majd te szépen magad így rájössz. Mert egyetlen egy fontos dolog van, hogy abban hiszünk, főleg a megoldásközpontú módszertanban, hogy a kliens, vagy akinek a problémája van, ő a problémájának a legnagyobb tudója.

0: A Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban Gersely Bernadettel kezdtünk egy izgalmas témáról beszélgetni, a téma pedig a megoldás központú tanácsadás gyakorlata. Annyira profi ő, hogy könyvet is írt róla, és a kiderült az előbbi részben a beszélgetésben, hogy ez egy importált dolog gyakorlatilag, ez egy nem magyar, jól tudom, angol módszernek a magyar adaptációról van szó, és valahogy ez a könyv is erről szól, meg talán a te gyakorlatodról is szól, és kiderült, hogy ez egy szakma, és általában ennek a szakmának a mozgástere a függések világáról szól, kábítószer meg egyéb függések világáról szól, legalábbis ebben vagy te otthonos. Ez a módszer máshol is alkalmazható, még mielőtt megválaszolná a dolgot, biztosan gondolom, hogy ez így van, de mindesetre elkezdtünk erről a könyvről, illetve erről az egész módszerről beszélgetni, mert ez egy szakma, és tulajdonképpen alapvetően konstruktív megközelítésről szól, és ezt igazából jó lenne Magyarországon alkalmazni. Ezt a gyakorlatban is használod?
1: Igen, igen. Tehát ez, ha egy kicsit beszélhetek ennek az egész könyvnek a történetéről, vagy ha nem is feltétlenül a könyv történetéről, hanem az én történetemről, az pedig az, hogy ugye Magyarországon az Animula kiadó az, aki ilyen szakkönyv kiadó. És először szerintem 5 vagy 6 évvel ezelőtt került a kezembe, talán 6 és egy nagyon vékonyka, még ennél is kicsit vékonyabb
0: ez a hallgató nem könyvecske, látja,
1: hogy ez is vékonyka. Tehát ez egy vékonyka könyvecske. És akkor ilyen tömören, röviden beszéltek a magáról a megoldás központú tanácsadásról, egy módszerről, ami amúgy a családterápiás módszeren belül nőtte ki magát egy különálló ággá. És akkor én abba ott beleszerelmesedtem. Mm. Úgy éreztem, hogy én megtaláltam. Tehát minden szakember, azt gondolom, aki itt segít, van egy váza, ami alapján tud segíteni a személyiségén kívül. Tehát amilyen módszertant be tud iktatni. Mm-hmm. És ez nagyon fontos, hogy mi a te személyiséged, vagy hogy te így hogyan dolgozol. És akkor így azt gondoltam, hogy ez nekem tudna lenni egy vázam, milyen jó lenne, ha én ezt megtanulhatnám. És aztán rájöttem, hogy Magyarországon ezt nem tanítják. Tehát, hogy ezt így külön önállóan, hogy akkor megoldás központú tanácsadó képzés, ilyen nincs. Beszélnek 2 helyen róla, a családterápiás képzésben, és beszélnek a szupervízió képzésen. Mind a kettőben ilyen talán 1-2 óra erejéig megemlítik, hogy amúgy van minden módszertannak különböző elméletei vannak, meg irányzat, és amúgy van egy az irányzat. Uh-huh. És aztán akkor ezt így szomorúan el is engedtem, majd egyszer csak jött egy nemzetközi képzésre egy felkérés, ahol aktív szervezetekben gyerekekkel, fiatalokkal, vagy felnőttekkel foglalkozó diplomásokat, meg volt határozva, milyen diplomával lehet jelentkezni a képzésre, kerestek. És aztán elkezdődött a képzés, ez konkrétan egy agressziókezelésre fókuszált képzés volt, és aztán ahogy haladtunk, szerintem ez az életem egyik meghatározóbb, leggyakorlatiasabb és használhatóbb nemzetközi képzése. Sok ilyenben voltam már, de hogy így elmondhatom, hogy ez valóban használt, és akkor elkezdtem felismerni, hogy de hiszen ez a solution focus, mert angolul ez a módszernek a neve. És akkor mondták, hogy igen, ez az alap, és akkor ő ezekre ráképezték a saját speciális területüket, az agressziókezelést. És akkor ebbe képződtem ki 2 éven keresztül, majd megjelent az Animulának egy újabb kötete, ez a azt hiszem, hogy a feladat központúságtól a megoldásig, a probléma központúságtól a megoldásig, és az eredeti angol szerzőknek az eredeti elméleti könyvnek a fordítása, tehát lefordították. Uh-huh. Az Animula arról híres különben, hogy újfajta irányzatokat, módszertanokat eredetiről lefordítanak és behoznak, adaptálnak. És akkor azt elolvastam, és azt éreztem, hogy hát én itt most megérkeztem. Tehát, hogy mekkora mázlim van, hogy ez 3 évvel megjelent a könyv, végeztem egy ilyen képzést, és akkor ettől fellelkesedve még akkor egy angliai képző központban az egyik legnagyobb képző központban is a vezetővel találkoztam, és akkor ő így pártfogásába
0: vett,
1: és onnantól kezdve egy ilyen online internetes e-mailes konzultációba voltam vele, hogy én ezt abszolút elsajátítsam. Megkaptam a belső könyvüket, amiben a segítőket tanítják, illetve nagyon sok angol szakirodalmat szereztem be még hozzá. Szóval ez egy ilyen 4-5 éves kemény munka.
2: Или креативный подарок? Что бы ты
3: вот
2: выбрал?
3: Сейчас.
2: Ну, вот прямо сейчас не надо, никто не собирается тебе ничего дарить, а вообще?
3: Ну, сейчас выбрал бы деньги, а вот лет 7 назад креативный подарок.
2: Ну, мы все-таки про сейчас, наверное.
3: Деньги, да?
2: Деньги, вот
3: да.
2: Такой вот ты.
3: Но мне же нужно заботиться о семье, о своих.
2: Испортился ты, Руслан.
3: Да.
2: Никакой романтики, да?
3: Когда был не женат и не было детей, тогда креативный подарок, конечно, впечатление, эмоции. А сейчас, ну, думаю по-другому.
2: Давай послушаем, что по этому поводу думают в белорусы.
4: Wake-up приложение. Эй, Валера.
2: Деньги или креативный подарок?
5: Креативный подарок, конечно. Это же надо еще придумать себе креативную покупку, а тут кто-то подумал за тебя.
2: Деньги или креативный подарок?
6: Деньги. Ну, потому что были креативные подарки. Я подумала, почему не деньги? Я не хочу.
2: Деньги или креативный подарок?
7: Очень интересный и очень сложный вопрос одновременно. Наверное, пускай был, ладно уже, креативный подарок. Приятнее же забота, скажем так, товарищи. Тебе подарили такие эмоции, ну, пускай будет подарок креативный.
2: Что нет эмоций, когда тратишь денежки, которые тебе подарили?
7: Ну, есть, конечно, но, не знаю, мне кажется, подарок был бы куда, ну, приятнее.
2: А если бы кто-то к тебе пришел без подарка, ты бы сильно расстроился?
7: На прошлое свое дня рождения я своим друзьям говорил, чтобы они с подарком даже не приходили, а приходили сами по себе.
2: И они взяли и пришли все без подарков, да?
7: Ну, некоторые с подарком были, некоторые без. Ничего страшного, там же было суть не подарок с друзей вытащить, а встретиться с тех, кто редко видимся, провести приятное время.
3: Ну вот всегда же, когда говоришь, мне ничего не надо, ничего не дарите, всегда же ждешь, что что-то принесут.
2: Ну да, а я, если мне так говорят, ничего я не приношу. Ну шутка, шутка, конечно.
4: На новом радио.